Bosi senye. Bonsoir wo mene sempa. Debra ne mama. Obi. Som. Obi. Som. Obi. Som. Obi.